0: From this mantra or any mantras in any language has a great effect on our body, on our mind, on our consciousness, and on our soul.
1: Ennek a mantrának, vagy bármilyen mantrának, bármilyen nyelven nagy hatása van a testünkre, az elménkre, a tudatunkra és a lelkünkre.
0: Difference is in the language.
1: A különbség a nyelvben van.
0: But if we see the essence of that mantra,
1: de ha látjuk a mantra lényegét,
0: is the same mantra, is the same language.
1: Akkor ugyanaz a mantra, ugyanaz a nyelv.
0: Similarly, when we will concentrate and come to our chakra,
1: ugyanígy, ha koncentrálunk és eljutunk a csakrákig,
0: it will give you immense of strength.
1: Rengeteg erőt ad.
0: Immense of knowledge.
1: Rengeteg tudást.
0: The immense of balance, physical, mental and spiritual.
1: Rengeteg fizikai, mentális és spirituális egyensúly.
0: And it has the both balance on our body, mind, soul and our consciousness.
1: És leginkább a testünket, elménket, lelkünket és tudatunkat egyensúlyozza ki.
0: So let's see the chakras. Now, again, I would like to give you some gleams of the chakra.
1: Lássuk a csakrákat, megint szeretnék adni néhány bepillantást a csakrákba.
0: Generally, in our whole body, there are thousands of chakras.
1: Általánosságban az egész testünkben több ezer csakra van.
0: And it is said, everything is round.
1: Azt mondják, minden kerek.
0: Everything, even each and every cells in the body.
1: Minden, még a test minden egyes sejtje is.
0: Is the round.
1: Kerek.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: All the sun, moon and stars, all.
1: A nap, a hold, a csillagok mind.
0: You can read this thousands and thousands of years before the rishis gave this science to the humans.
1: Ezt a több ezer éves iratokban elolvashatod, amit a rishik adtak az embereknek.
0: Some 100 years ago, one Western scientist also then said the earth is round.
1: Néhány száz éve egy nyugati tudós is azt mondta, hogy a Föld gömbölyű.
0: So we are all in the round form.
1: Mindannyian gömbölyű formában vagyunk.
0: When you stand or sitting,
1: ha állsz vagy ülsz,
0: if you can understand or feel your energy,
1: hogyha érted vagy érzed az energiád,
0: it is completely one balloon.
1: Egy lufi.
0: Of the energy.
1: Egy energiaballon.
0: And in that balloon of the energy we are standing, we are living, we are walking, we are sleeping.
1: És ebben az energiaballonban állunk, eszünk, alszunk, megyünk.
0: So this is a very, very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: And so is in our body.
1: És így van a testünkben is.
0: And in our body, everything, every organs in our body is the chakras.
1: A testünkben minden sejt, minden szerv csakra.
0: And And so

0: You see, look, see them. The prakriti.
1: És így nézd a prakritit.
0: The nature.
1: A természetet.
0: What God is creating.
1: Isten mit alkot?
0: And still we are depending on that God's science.
1: És mi mégis Isten tudományán függünk.
0: It was after last century people were saying, the print means uneducated.
1: A múlt században azt mondták, hogy az új lenyomat azt jelenti, hogy valaki nem képzett.
0: But it is not that.
1: De ez nem így van.
0: Who is educated is still not educated.
1: És aki iskolázott, az sem tanult.
0: Hari Guruji, the educated, they are more educated stupid.
1: Hari Guruji azt mondta, hogy az iskolázottak azok még iskolázott butábbak.
0: The educated people have created this pesticide.
1: Az iskolázott emberek teremtették ezeket a vegyszereket.
0: Some intellect person have created this.
1: Néhány intellektuális ember csinálta.
0: And how we are destroying the whole nature?
1: És hogy tesszük tönkre az egész természetet?
0: And God created such a environment, we don't need anything like chemicals there.
1: Isten olyan környezetet teremtett, hogy abban semmilyen vegyszerre nincs szükségünk.
0: There is a forest, rainforest.
1: Az esőerdő.
0: Many, many thousands of the hectare of the kilometers of the hectares of the lands is called rainforest.
1: Több ezer hektárnyi, több kilométeres esőerdők.
0: And how people were happy.
1: És milyen boldogok voltak az emberek.
0: That this forest, the rainforest.
1: Mennyire örültek az esőerdőnek.
0: Gives us immense of profit.
1: Rengeteg hasznot hoz.
0: Oxygen.
1: Health. Egészséget.
0: Protection.
1: Védelmet.
0: All from many distractions from the nature.
1: A természet pusztításától.
0: So there are very intelligent but educated person, many diplomas.
1: Vannak nagyon intelligens emberek sok-sok diplomával.
0: And now what they are doing?
1: És most mit csinálnak?
0: They made a big machines.
1: Nagy gépeket.
0: And per day how many hundreds of acres lands they are destroying our rainforest.
1: És naponta több száz hektáron elpusztítják az esőerdőt.
0: And what they are doing?
1: Mit csinálnak?
0: They are putting that kind of trees, eucalyptus.
1: Eukaliptus fát ültetnek.
0: And they are like these big trees.
1: Ilyen nagy fákat.
0: It grows very quickly.
1: Gyorsan nő.
0: It takes very much water, it dries everything.
1: Nagyon sok vizet elszív, mindent kiszárít.
0: And because that they want to have as a economic trees.
1: Mert gazdaságos fákat akarnak.
0: After 2-3 years they will chip off and use it for supporting the constructions of the in the big buildings and build countries.
1: 2-3 év múlva kivágják és a nagy építkezéseken használják gerendának.
0: So is that educated or uneducated?
1: Ezek iskolázottak vagy sem?
0: If when you ask the monkey,
1: ha megkérdezed a majmot,
0: he will say it.
1: Ezt mondja.
0: Yeah, they said, ha. But they said, no, it's not educated.
1: Azt mondja, nem, ez nem okos.
0: So I'm asking that That much what we are learning in the college and schools and everywhere, how many good things we are creating and how many we are destroying.
1: Azzal a tudással, amit az iskolákban, az egyetemeken tanulunk, hány jó dolgot teremtünk és mennyit pusztítunk el.
0: And even we have a computer, we can count quickly.
1: Ha bár van számítógépünk, gyorsan tudunk számolni.
0: But there are so many people they can count 5 times quicker than computers.
1: Sok ember van, aki 5-ször gyorsabban számol, mint a gép.
0: So, it was not the people were not stupid and educated.
1: Az emberek, amikor nem jártak iskolában, nem voltak buták.
0: But that time and now also.
1: De akkor is most is.
0: When you go on through the border.
1: Ha átmész a határon.
0: Then they saw your passport.
1: Elkérik az útleveled.
0: And then they saw your thumb.
1: És a hüvelykujjadat.
0: Thumbprint.
1: Az új lenyomatot.
0: First the left and then this, some that, all this thumb.
1: A hüvelykujjat és aztán sorba a többi ujjat.
0: Your signature will not valid.
1: Az aláírásod nem érvényes.
0: Only your thumb print will live.
1: Csak az új lenyomat.
0: And your thumb print, this what we have here, all we are sitting here, no one have the same.
1: És mi, akik itt ülünk, egyikünknek sincs egyforma új lenyomata.
0: So look, the God have done the, just one print on the thumb.
1: Isten olyan lenyomatot adott a hüvelykujjra.
0: And no one can, then no one can make the what you call the duplicate.
1: Hogy senki nem tudja lemásolni.
0: Immediately the machine will say, this is not your print.
1: A gép rögtön azt mondja, ez nem a te lenyomatod.
0: Unless that your hand is burned or cut it.
1: Kivéve, hogyha megégett vagy levágták az ujjad.
0: Similarly, each and every fingertip.
1: Hasonlóan minden új hegyen.
0: Everyone have different.
1: Mindenki különböző.
0: And you should check properly.
1: Megfelelően ellenőriz.
0: And then you look very nicely.
1: Nézd meg.
0: Or with the
1: magnifying.
0: Then you will see your all chakras in the tip of the fingers.
1: Nézd meg figyelmesen nagyítóval, és akkor látod az ujjad hegyén
0: magnified
1: az összes csakrát.
0: Magnified glass will show you exactly.
1: A nagyító pontosan megmutatja.
0: So please today do look it.
1: Ma nézzétek meg.
0: Look it and then see.
1: És aztán lássátok.
0: There is definitely different than yours.
1: Biztos, hogy mindenki más.
0: Different than me.
1: Más, mint az enyém.
0: Different than your father.
1: Más, mint az édesapádé.
0: Different than your mother.
1: Más, mint az édesanyádé.
0: But this chakra, what God has given.
1: Ez a csakra, amit Isten adott.
0: Millions of people.
1: Több millió embernek.
0: But this print cannot be the same.
1: De a lenyomat nem egyforma.
0: Which science is that?
1: Ez milyen tudomány?
0: Yes. Well, we did not check the millions, okay?
1: Nem ellenőriztük le mind az összes milliónyit.
0: All the testament, all the documents, everything, it is with the pink thumb.
1: A dokumentumok minden az új lenyomattal érvényes.
0: Similarly, also in our palm.
1: Ugyanígy a tenyerünk.
0: And there are also different that hardly someone have exactly same.
1: És alig van valaki, akinek egyforma lenne.
0: And this palm is valid 10 years.
1: Ez a tenyér 10 évig
0: then
1: érvényes.
0: Something is changing.
1: Aztán valami változik.
0: Yes, but there is also the chakras.
1: És itt is csakrák vannak.
0: So, now when we will touch our fingers like this.
1: amikor így összeérintjük az ujjainkat.
0: Very

0: Rendben.
1: Nagyon lágyan.
0: But don't make how do you call emissient. Just look.
1: Csak nézd.
0: Immediately in your whole body the coming the heat.
1: Azonnal az egész testedben meleg támad.
0: It's coming vibrations.
1: Rezgés.
0: It comes beautiful layers, the movings.
1: A rétegek mozognak.
0: You did not touch your still.
1: Még nem érintetted
0: össze. And who have touches have lost.
1: Aki összeérintette,
0: elveszett. Because one should not run in front of the master.
1: Mert ne szaladja mester elé.
0: So, look. Don't come close.
1: Ne hozd közel. Figyelj.
0: But there is like a magnet inside.
1: Olyan, mintha mágnes lenne benne.
0: And then very slight, just very gently touch.
1: És aztán nagyon lágyan érintsd össze.
0: And this gentle touch is 1000 times intensive than just like this.
1: Ez a lágy érintés ezerszer intenzívebb, mint csak így összedörzsölni.
0: Because each chakra in the body.
1: Mert a testben minden csakra.
0: That where we are concentrating and coming, the energy is flowing there.
1: Ahol koncentrálunk, az energia odafolyik.
0: So now, just very gently touch.
1: Nagyon lágyan érintsd össze.
0: And move little bit.
1: Egy picit mozgasd meg.
0: How do you feel?
1: Hogy érzed?
0: Sweeper? A super, I'm just sweeper.
1: Azt mondtam, seprű, nem azt, hogy
0: super. So come on, touch. But don't touch your elbows to your body. Otherwise, lost lot of energy.
1: Érintsd össze az ujjakat, de ne érintsd a könyököt a testhez, mert akkor sok energia elvész.
0: And now, move. How does it? Cycling.
1: És most mozgasd, körözz vele.
0: And you will see there is some like a stone.
1: És olyan, mintha kő lenne.
0: Beautiful.
1: Csodás.
0: Yes or no? Who didn't feel, come here.
1: Aki nem érezte, az jöjjön ide.
0: I will feel you.
1: Majd én megmutatom.
0: Okay, then one palm.
1: Aztán egy tenyér.
0: And index finger. Ah, the ring finger.
1: És a gyűrűsúly.
0: And very gently. How strong you feel.
1: És lágyan, milyen erősen érzed.
0: But those who have artificial cream.
1: De akiken mesterséges krém van.
0: It has 92% the energy is gone.
1: Az energia 92%-a elmegy.
0: The pure seeds oil is good.
1: A tiszta magok olaja jó.
0: But not every day and always.
1: De nem mindig és nem minden nap.
0: So, very gentle. If you give pressure, it's nothing.
1: Lágyan, hogyha megnyomod, akkor az semmi.
0: It is only just gentle touch, gentle.
1: Csak lágyan érintsd meg.
0: Then bring the middle finger.
1: Aztán a középső ujjal is.
0: Yes, as energy coming and expanding.
1: Az energia jön és kitágul.
0: We are also giving new.
1: Mi is újat adunk.
0: Oh, the index finger.
1: Oh, a mutató ujj.
0: And the small finger.
1: És a kis ujj.
0: The whole palm and these fingers.

0: Az egész tenyér és az ujjak.
1: And now all fingers again together.
0: És megint az ujjakat egymáshoz.
1: And now in this way.
0: És így.
1: So this is, if you can do nicely, like if you have a headache, definitely this touch in your palm brings all the tensions from the brain sides and it releases the tension and it means the headache.
0: Ha fáj a fejed, akkor a tenyerednek ez a simogatása, ez eltávolítja a feszültséget az agyadból.
1: So, just like this.
0: Csak így.
1: You know, there are sometimes people who is very nervous.
0: Néha az ideges emberek.
1: Especially in the school or in the university or college.
0: Különösen az iskolában, egyetemen, főiskolán.
1: Some person sitting all the time and doing like this.
0: Van, aki mindig ül és így csinál.
1: That is in nervousness.
0: Ez az idegesség.
1: But this, what we are doing, but not whole day.
0: De amit mi csinálunk, de nem egész nap.
1: Slightly for few seconds, minutes, sorry.
0: Csak néhány percig.
1: So, now, if you have that knowledge.
0: Ha megvan ez a tudásod.
1: And you are very great educated.
0: És nagyon jó oktatást kaptál.
1: Scientist and what not.
0: Tudósoktól és még kitől.
1: Can you count this vibration?
0: Meg tudod számolni hány rezgés?
1: Like this. And where this vibration is going in our your body?
0: És hogyan megy a rezgés a testedbe?
1: Oh yes. In which part of the body?
0: A test melyik részébe?
1: Which organ of the body?
0: Melyik szervhez?
1: Which part of the body?
0: A test melyik részébe?
1: Feel.
0: Érezd.
1: And that's why we are more on the kundalini shakti.
0: Ezért vagyunk a kundalini és shakti.
1: Chakras and kundalini. And similarly, you yourself, you can go touch with your skin on your hand.
0: Ugyanígy te magadnak érintsd meg a bőröd a kézfejen.
1: If someone do to you,
0: ha valaki csinálja neked,
1: it will only 20 or 30%.
0: Ez csak 20-30%.
1: But when you do yourself,
0: de ha te csinálod saját magadnak,
1: because your energy is according to your quality.
0: A te energiádban a te tulajdonságaid vannak.
1: You see, so your tiredness,
0: a fáradtságod,
1: your tension,
0: a feszültség,
1: everything will go away, just.
0: Minden eltávozik.
1: So, are you touching your body?
0: Megérinted a tested?
1: Many times the dentist doctor is doing.
0: Sokszor a fogorvos csinálja ezt.
1: But they don't know.
0: De nem tudják.
1: That Swamiji said.
0: Hogy Swamiji ezt mondta.
1: Or some yogi said.
0: Vagy egy yogi mondta.
1: Nobody said anybody.
0: Senki nem mondta senkinek.
1: But they are doing spontaneously.
0: Hanem spontán csinálják.
1: Because that gives immense of energy.
0: Mert rengeteg energiát ad.
1: Especially for one side work.
0: Különösen az egyoldalú munkához.
1: They need this.
0: Szükségük van rá.
1: And so you look it. Very nice. So only this part of our body, this wrist till the tip of the fingers.
0: A testünknek ez a része a csuklótól az ujjhegyéig.
1: It is so much energy producing thyself.
0: Itt olyan sok energiát tudsz termelni saját magadnak.
1: We are completely filled with the energy.
0: Teljesen meg vagyunk töltve energiával.
1: But this energy had to awake.
0: De föl kell ébreszteni.
1: Similarly like the electric energy.
0: Mint az elektromos energia.
1: The electric energy was learned and made it from the human's touch.
0: Ezt is az emberi érintésből csinálták.
1: And then how it is going, transferring.
0: Hogy hogyan halad.
1: The chakra is not only this on the spinal column, but in the whole body.
0: Csakrák nem csak a gerinc mentén vannak, hanem az egész testben.
1: Also, for example, on our futsal.
0: A talapunkon is.
1: You can endure or practice, do it on your futsal.
0: Csináld ezt a talpadon.
1: And many people who is sitting like this all the time, they are doing like this.
0: Sokan, akik ülnek, mindig így csinálják.
1: Especially Indians.
0: Különösen az indiaiak.
1: An Indian like pandit.
0: Mint a pandit.
1: And what the pandit, they said, I am the best.
0: És a pandit azt mondja, hogy
1: so
0: a legjobb.
1: So who is educated person, Rishi of Sanskrit, etc.
0: Aki tanult szanszkritul, és így tovább.
1: They said, I am the Brahmin, I am the learned.
0: Azt mondják, Brahmin vagyok.
1: And how they sit there, they come like this.
0: És hogy ülnek, így.
1: And all the time like this.
0: És mindig csinálják ezt.
1: Yeah, all the times.
0: Mindig.
1: And then suddenly, yes.
0: És aztán.
1: All what was walking.
0: Minden, ahol jártak.
1: Barefoot.
0: Mezítláb.
1: And now only here touching.
0: És megérintik.
1: And then eating.
0: Aztán esznek.
1: And they said, we are very pure.
0: És azt mondják, nagyon tiszták vagyunk.
1: So, Holy Guruji said, like this who is sitting and touching is uneducated person.
0: Holy Guruji azt mondja, hogy az egy képzetlen ember, aki így ül és mindig fogja
1: no
0: a lábát.
1: No common sense.
0: Nincs józan esze.
1: Otherwise you should sit like this.
0: Különben ülj így.
1: That's it. Now, that is the energy going too far.
0: Ez az energia túl messze megy.
1: And let us say, you are sitting there.
0: Mondjuk ott ülsz.
1: And someone will come and tickling you.
0: És jön valaki és megcsikiz.
1: He said, oh. As if, you know, no one can touch in such a way, other, and you will be, all hair will stand.
0: Senki nem tudja így megérinteni, és akkor égnek el az összes szőrszálad.
1: The police men.
0: A rendőr.
1: They will hold it.
0: Megfogja.
1: And they will not beat and do nothing.
0: És nem csinál semmit.
1: But they will tickling.
0: Ha nem csak legyen megcsikandozza.
1: And tickling, one needs going urine.
0: És ettől ki kell menni pisilni.
1: And laughing.
0: És nevet.
1: Please,
0: nevet.
1: Please not, please.
0: Kérlek, ne csináld.
1: This touch. This energy touch is a very strong.
0: Ez az érintés, ez az energia érintés nagyon erős.
1: So similarly, there from the toes to the whole foot sole.
0: Ugye a négy lábujjaktól a teljes talpon.
1: Here is then getting less.
0: És aztán itt kevesebb.
1: But it is here.
0: De itt.
1: And similarly the palms.
0: Ugye a négy a tenyéren.
1: And fingers.
0: És az ujjakon.
1: Like this. Chakra. So similarly, this chakra, which is inside the body, we cannot touch.
0: Hasonlóan a csakrák, amik benn vannak a testben, azt nem tudjuk megérinteni.
1: And we don't know how is that chakra.
0: És nem tudjuk milyenek.
1: We have this, how do you call them, made pictures.
0: Vannak ezek a képek.
1: That's only like a video.
0: Ez csak olyan, mint a videó.
1: Or something. But chakra is completely different.
0: De a chakra teljesen más.
1: Kundalini is different.
0: A kundalini más.
1: But there are so many meanings on this subject.
0: Ebben a témában annyi jelentés
1: our
0: van.
1: Our kundalini. So now, make yourself visible for a while. Touch your fingers first, like this.
0: Most egy kicsit érintsd meg az ujjaidat.

0: Good. Now we will chant mantra.
1: És most mantrát éneklünk.
0: Om Purnamadah.

0: in order to know the sense of the life.
1: Azért, hogy megismerjük az élet értelmét.
2: Kako bismo saznali smisao života.
0: And to become happy and successful in the life.
1: Hogy boldogok és sikeresek legyünk az életben.
2: I da postanemo sretni i uspješni u životu.
0: To overcome all the suffering of the past lives.
1: Hogy legyőzzük az elmúlt életeink szenvedéseit.
2: Da prevladamo sve patnje iz prošlih života.
0: To become free from the karmas.
1: Hogy megszabaduljunk a karmáktól.
2: Da se oslobodimo karmi.
0: To get peace from the all three tapas.
1: Hogy nyugalmunk legyen a mind a három tapától.
2: Da steknemo mir od sva tri tapa.
0: Satsangs is the best way.
1: A satsang a legjobb mód erre.
2: Zato je satsang najbolji način.
0: One should listen the satsang.
1: Az embernek satsangokra kell járnia.
2: Trebamo slušati satsang.
0: And accept in the life the satsang's words which you hear.
1: És elfogadni a satsang hangjait, amiket hallasz az életben.
2: I u životu prihvatiti riječi koje čujemo na satsangu.
0: Now in Kali Yuga, many things are possible, but the rare is the satsang.
1: A Kali Yugában nagyon sok minden lehetséges, de a satsangok nagyon ritkán fordulnak elő.
2: U Kali Yugi je satsang vrlo rijedak.
0: How lucky we are that we are having here in this beautiful place, under the trees, in this beautiful weather, satsang.
1: Milyen szerencsések is vagyunk, hogy ebben a gyönyörű időben, ezen a gyönyörű helyen

0: satsangot tarthatum. I veliki smo sretnici što možemo imati satsang ovdje na tako lijepom mjestu po tako lijepom vremenu.
1: This picture and these words of the wisdom will remain forever in your consciousness.
0: Ezek a képek és a bölcsességnek ezek a szavai örökké a tudatodban fognak maradni. I ta slika i te riječi mudrosti zauvijek će ostati u vašoj svijesti.
1: Every creature like to be happy.
0: Minden teremtmény szeretne boldog lenni. Sva bića žele biti sretna.
1: And we also would like to be happy.
0: És mi is. I mi bismo željeli biti sretni.
1: What is in us which one would like to be happy?
0: Ami bennünk van, azt szeretne boldog lenni. Kojto dio nama koji želi biti sretan.
1: Did you ever think over or asked yourself what would like to be happy in you?
0: Végig gondoltad valaha? Megkérdezted valaha magadtól, hogy mi az, ami benned boldog szeretne lenni?
1: Who feels in us happiness and who feels in us unhappiness?
0: Jeste li se kad priupitali i razmišljali o tome koji dio to u vama želi biti sretan? Ko to želi biti sretan i ko to nije sretan? Ki érzi bennünk a boldogságot és a boldogtalanságot?
1: There must be someone within us who likes to be happy.
0: Valaki kell, hogy legyen bennünk, aki boldog szeretne lenni. Mora u nama postojati netko ko želi biti sretan.
1: And that is our real self.
0: És ez az önvaló. A to je naše pravo jastvo.
1: Not as our body.
0: Nema testünk. Ne naše tijelo.
1: Not as our mind.
0: És nem az elménk. Ne naš um.
1: Not our desires.
0: Nem a vágyaink. Ne naše želje.
1: Not our consciousness.
0: Nem is a tudatunk. Ne naša svijest.
1: But our very real self.
0: Hanem az igazi önvalónk. Nego naše pravo istinsko jastvo.
1: And that real self is the part of God.
0: És ez az önvaló pedig Isten része. A to istinsko jastvo je dio Boga.
1: And God means happiness.
0: Isten pedig a boldogságot jelenti. A Bog znači sreću.
1: The quality or the nature or the principles of God means happiness.
0: Istennek a tulajdonsága, a természete, a maga a boldogság. A osobina ili načelo ili Bog je sreća.
1: And that's why that our inner self also would like to be happy because our inner self is a part of God.
0: És ezért van az, hogy a mi belső részünk is boldog szeretne lenni, hiszen hát Isten része. Zato naše unutarnje jastvo želi biti sretno, jer ono je dio Boga.
1: What is living in all creatures which would like to be always happy, that is part of God.
0: Az a része minden teremtménynek, ami boldog szeretne lenni benne, az a része Istennek. I on je dio u živim bićima koji uvijek želi biti sretan, to je dio Boga.
1: Other creatures are not aware about this, but humans are more aware about this.
0: Más teremtmények nincsenek tudatában ennek, de az emberi lény az tudatában van. Druga bića nisu toliko svjesna toga, ali čovjek je svjestan.
1: Though humans are aware about this, but still the humans have no self-knowledge.
0: Azonban az emberek hiába is vannak tudatában ennek, nem rendelkeznek önismerettel. Iako je čovjek svjestan toga, on nema znanje spoznaju o jastvu.
1: Sometimes it seems very funny that self is searching self.
0: Néha nagyon viccesnek tűnik, hogy az önvaló az önvalót keresi. Ponekad je to zapravo smiješno, jastvo traži samo sebe, traži jastvo.
1: That I am searching myself.
0: Hogy én magamat keresem. Ja tražim samog sebe.
1: And if self is searching self somewhere, will never find anywhere.
0: Ha pedig az önvaló az önvalót keresi kívül, akkor nem fogja megtalálni.
2: Tehát sami trážimo sebe, to ne možemo nikad naći.
1: Self can find only self if it is in two parts, somewhere.
0: Az önvaló önmagát csak akkor tudja megtalálni, ha két részben van valahol.
2: A já, jasno se može naći samog sebe jedino u slučaju da je razdvojeno na dva dijela.
1: So you will not find the self if that self is searching somewhere else.
0: És nem fogod megtalálni önmagadat addig, amíg magadat keresed.
2: Vi ne možete naći svoje jastvo ako ono traži sebe negdje drugdje.
1: The other part of our self is God.
0: Mert önmagunk másik része Isten.
2: A drugi dio našeg jastva je God.
1: And that God is also very different and difficult to realize and accept that is a God.
0: És nagyon nehéz felismerni és elfogadni, hogy ez Isten.
2: A Boga je teško spoznati.
1: In order to understand the God and oneself, we have to go to the satsangas.
0: És azért, hogy felismerhessük Istent és önmagunkat, ehhez kell satsangra járni.
2: Da bismo mogli razumjeti Boga i sebe, trebamo ići na satsang.
1: In order to understand God and oneself, we have to look into the holy scriptures.
0: Ahhoz, hogy megértsük Istent és önmagunkat, ahhoz kell a szent iratokat tanulmányozni.
2: Da bismo razumjeli Boga i sami sebe, trebamo proučavati svete skripte.
1: Those holy scriptures known as Dharamsastras.
0: Ezt hívják Dharamsastrának.
2: To su sveti spisi poznati kao Dharamsastra.
1: Sastra means where the truth is described is sastra.
0: Sastranak azt nevezik, ahol az igazság van leírva.
2: Sastra znači tamo gdje je opisana istina.
1: Sastra means where the thousands names of God is described. It's called sastra.
0: Azt nevezik sastranak, ahol Isten ezer neve el van magyarázva.
2: Sastra znači tamo gdje su opisani tisuće imena Boga.
1: And the dharma means where the dharmas are described, the duties.
0: Dharmának pedig azt nevezik, ahol a feladatok vannak elmagyarázva.
2: A dharma znači da su tu opisane dužnosti.
1: You know, best is when you put picture down on the table. And this we can learn in the satsangs.
0: És ezt tanulhatjuk meg a satsangon.
2: O tome možemo učiti na satsangu.
1: We come to the yoga.
0: Elérkeztünk a jogához.
2: Dolazimo na jogu.
1: We have begin our yoga path.
0: Elkezdtük a joga utunkat.
2: Krenuli smo na našem putu joge.
1: We are practitioner of yoga.
0: Joga gyakorlók vagyunk.
2: Vježbači smo joge.
1: And we are yogi.
0: Jogik vagyunk.
2: Mi smo jogi.
1: And we found something in this.
0: És találtunk ebben valamit.
2: Mi smo tome nešto pronašli.
1: So what do we understand now? What is yoga?
0: És mit értünk most ezzel? Mi a yoga?
2: I što mi sada razumijemo o jogi? Što je yoga?
1: You are not here only for physical exercises.
0: Nem csak a fizikai gyakorlatok miatt vagytok itt.
1: And that's not ovdje
2: samo zbog tjelesnih vježbi.
1: And that's not all yoga.
0: Nem csak az a yoga.
2: Ali to nije sva yoga.
1: Yoga means union.
0: A yoga az egységet jelenti.
2: Yoga which, znači jedinstvo.
1: Which unites ourself to the cosmic self.
0: Ami az egyéni önvalót a kozmikus önvalóval egyesíti.
2: Ono, što sjedinjuje nas sa kozmičkim jastvom.
1: Which unites our thoughts with the cosmic one.
0: Ez egyesíti a kozmikussal tudatunkat.
1: Our feelings with the supreme.
0: És az érzéseinket a legfelsőbbel.
2: Naši osjećaj sa najvišim.
1: Which should make us happy.
0: Ez boldoggá kell, hogy tegyen minket.
2: Prosto se trebamo osjećati sretni.
1: We should liberate us.
0: Fel kell, hogy szabadítsuk magunkat.
2: Trebamo se osloboditi.
1: We should bring us in the light.
0: A fényhez kell eljutnunk.
2: Dovesti nas u svjetlo.
1: We should bring us to the God.
0: És Istenhez kell eljutnunk.
1: So what we are doing this satsang is a part of yoga.
0: Amit a szatszangon csinálunk, az a jogának a része.